0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után. This is Chinatown.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem.

0: Ez a poptarisznya.hu
1: az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
4: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Backparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élet.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Operisnje Pothu.
1: Nem emlékszel?

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hittarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után. You can walk my path.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
4: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
4: Használják, hallgassák.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Sztárok a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: most velem jól vigy.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
3: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
2: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
3: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

sárga lámpa, kint villog a szeme, félelmetes a kép. Ha elnyom az álom egy kígyó, tudja, hogy felmászik a combomon. Valahol pakoljuk, és a denevér sziluett, ott van az

gyomrom görcsbe rándult rég. A szívdobogásom a fülemben egy monoton lüktetés, s az óra is kegyek, de nagyon lassan, ezer óra szenvedés.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a Pop Taris

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
4: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom.
1: Az hagyján, hogy hol vannak a 60-as évek, de hol van Hargitay Gábor? Itt van, hát szép itt jó van. Estét kívánok!
2: Jó estét mindenkinek!
1: Szia Gabikám!
2: Szia Attila!
1: Nincs idő ezt a kiváló promót végighallgatni, mert hát hamarosan kezdődik a műsorod 19 óra 55 perc.
2: Méghozzá a te műsorsávodban.
1: Ez majdnem, hogy lényegtelen.
2: De én licenszelem tőled a műsorsávot, és így megyünk, igen.
1: Igen, ez
2: nem, neked van egy bázisod, és én meg itt kakukkozok bele, kontárkodok a fészekbe, hogy belőlök, és akkor nyomom minden a műsort. Jó, ez ritka persze. Évente hány van? Azt mondtad, hogy 2 szokott lenni.
1: 3 is van. Néha ugye,
2: na egyből, mikor adásban vagyunk, már többet mond.
1: Volt olyan év, amikor a Hargitay urat még arra is el lehetett beszélni, hogy gyakrabban jön, csak akkor még megvolt a szombati műsorsávod.
2: Ja, tényleg?
1: De hát aztán az ugye elkelt, miután az úr hónapokig nem jelent meg. És
2: meg
1: akkor...
2: az úr lemez kiadó alapvetően.
1: Igen,
2: tehát, tudod.
1: És akkor Hudák Misi bejelentkezett, hogy tisztelettel én szeretnék hetente műsort készíteni, úgyhogy ő kapta
2: és
1: meg.
2: Csinálja hetente,
1: és csinálja a kiváló műsorát. Itt jegyzem meg, hogy most szombaton már lesz élőben a Hudák Misi, ugyanis az elmúlt 3 hétben nem volt különböző elfoglaltságok
2: na,
1: miatt.
2: Ugye, másnak is
1: de van. most már jönni fog, úgyhogy úgy hallottam, Popovics Laci említette, hogy délután említette, hogy holnap jön. Gabikám, gyorsan, yes. Hát van még 3-4 percünk, foglaljuk okay. Össze, ugye, mint a bizonyos gálvölgyi paródiába, Vágó István paródiába, hogy mit tudunk? Na, hát szóval, hogy mire számíthat a nagy
2: érdemben? Hát a szokásos, hozom azokat a zenéket, amelyeket így saját ízlés szerint válogatok. Ez már, a műsorom az tükrözi az ízlésemet, ezt nyugodtan mondhatom, és olyan dalokra kapcsolok reflektort, amit egyébként nem nagyon játszanak sehol, vagy elfelejtettek méltatlan módon. Úgyhogy ez a következő 4 óra is ilyen jelleggel fog lemenni. Szerintem ezt a hallgatók, akik engem szoktak hallgatni, és direkt engem hallgatnak, azok tudják már, hogy mire készülhetnek. Úgyhogy mutatok be, de meg sztorikat is fogok mesélni. Viszont, na mindegy, majd azt a
1: Mauro promo,
2: igen, Mauro promo, bemutatjuk Maurót.
1: Én direkt kihagytam a műsorból, ez volt igen. Akkor végül is a megállapodás, hogy akik eljöttek a múlt heti bulira, azok ott hallották,
2: igen.
1: Viszont rádióban, itt nálunk ez most kerül először
2: így
1: adásba.
2: Van, ez így van, úgyhogy mesélek mellé egy kis történetet is majd.
1: Jó, hát köszönöm szépen, én átadom
2: én is
1: neked
2: köszönöm a mikrofon próbát
1: fő
2: neked.
1: Mikrofon helyett.
2: Jaj.
1: A fő bázist, én most a vendég mikrofon mögé fogok beszorulni. Időnként majd figyelek, mert te néha olyan vagy, hogy na és akkor Attilám, én meg ott közben ott molyolok a telefonnal,
2: ugyan
1: meg a következő
2: dallal, hát és akkor, ugrani, és akkor mondod.
1: Hirtelen kell valamit mondani, Gabikám. Az éter a tiéd.
2: Köszönöm szépen, élek vele, remélem.

0: Indul a Best of Disco külön kiadás.
1: Itt a poptarisztja.hu.
2: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
3: Hargitai Gábor műsora.
4: Hát akkor még egyszer jó estét kívánok mindenkinek, Hargitai Gábor vagyok, elsősorban lemezkiadó, ezt mindig el szoktam mondani, és alkalmanként betévedek ide a poptarisznya.hu-ba, és csinálok egy műsort, Hajcsar Attila műsorsávjában. Itt van Attila is a mikrofonnál.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek!
4: Kedves hallgatók, el kell mondanom, most már tudok beszélni, de tegnap előtt nem kerülhetett még erre sor. Hétfőn volt egy olyan szájsebészeti beavatkozásom, ami már évek óta húzódott, és meg kellett csinálni, úgyhogy én 3 napig csöndben voltam, ami szerintem sokaknak jót tett, de már izgultam, mert pénteken jön a Best of Disco, és hogy fogok beszélni, vagy csak a zenék beszélnek helyettem, nem tudtam még akkor eldönteni, de szerencsére ez tegnap óta azért ez az állapot úgy nagyjából helyrejött, már nincsen nagy fájdalom, de azért egy elég kemény műtét volt, 1,5 órás. Életem első műtétje, Attila.
5: Igen, én is most már 51 éves vagyok, és eddig még nem műtöttek. Majd na, egyszer látod? Biztos, hogy én is sorra fogok kerülni. Hát ez ilyen. Ez azért nehéz. Ma voltunk vacsorázni, és úgy néztem is, hogy mondom, mit most darált izét fogsz majd enni, valami bébi ételt, vagy mit. De hát aztán kikérted magadnak a rántott szeletet, mondom, akkor nagy baj nem lehet már, hála
4: hát Istennek. Igen, igen, szerencsére nincs. Holnap lett volna az a bizonyos 20-án tartandó buli itt Budapesten, amit én nagyon beharangoztam hát egy hónappal ezelőtt, és aztán sajnos az esemény egy bizonyos tűzeset miatt, ami ott az alapsorban kitört, és annak vizsgálata miatt elmarad. Úgyhogy holnapra már föl tudtam volna készülni, de hát mindegy. A lényeg, hogy itt vagyunk, be vannak készítve a dalok, a fejemben legalábbis egyelőre. 4 óra előttünk van, és olyan zenéket szeretnék játszani, ami szokásomnak megfelelő, tehát amik máshol nem nagyon szólnak. Benne lesz a Mauro dalnak a premierje is, ha lehet ilyet mondani, mert egy exkluzív dalverzió készült, ami világszerte exkluzív, és megkaptuk rá az engedélyt. A szombati bulin volt ennek a premierje. Hogy láttad a közönségen, Attila? Mit szóltak hozzá?
5: Mindenkinek nagyon tetszett, mert hogy jó is az a felvétel. Sőt, ha jól hallottam, még magának az előadónak is tetszett az a változat, amit csináltatok.
4: Igen. A részleteket meg majd elmondom műsorban. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Éjfélig itt vagyunk. A nyitó dal pedig olyan, mintha egy buli lenne ma este. Itt a System Scene Blue és egy Blue System Megamix.

0: holland diszkó királynő és egy kis lemezdal kivételesen, ami nem jellemző rám, mármint hogy ilyet lejátszom.
1: Sisi Catch. Nagy kedvenc, és hát hadd mondjuk azt el, hogy fogunk vele idén találkozni. Ez mindenképpen
0: hát,
1: nagy öröm.
0: Valaki találkozott vele idén március 6-án.
1: Igen?
0: Nem tudom, mit lehet
1: tudni a részletekről, kedves Gábor? Hát... Ő vele is tivornya volt, mint a Bad Boys Blues kollégával, vagy azért nem?
0: A tivornya mutatja Attila, hogy iszogatás igen, jelent. Igen. Hát ott tényleg volt iszogatás. Én ritkán iszom, de akkor iszom nagyon. Ő csak a buli után odajött egy-két fotózásra a testőrével. Mindig testőre jár, persze. Hát szerintem azért vannak ilyen félelme, igen.
1: Azt lehet tudni egyébként, hogy Sisi Catchen mi történt, hogy most már jó pár hónapja be van sínbe rakva a bal keze.
0: Ezt nem mondtad nekem, én nem vettem
1: hát
0: észre.
1: Megnézed az előadat, hát ott van, hát így.
0: De márciusban nem így volt, olyan jól nézett ki. Igen, pedig neki volt egy műtétje, és egy pillanatra úgy nézett ki néha-néha, mint a Halász Judit. Nem, mint hogy egyébként ő nem... Ne, most csak arc hasonlóságra mondom, mert azért Sisi Catchnek van egy nagyon egyedi, nagyon kedves arca.
1: Így van.
0: És azért ez úgy látszott márciusban, úgyhogy te mondtad ezt a sín dolgot, de én ezt nem vettem észre, nem tudom.
1: Az utóbbi időben sajnos pedig ilyen videók jelentek meg róla, de hát reméljük, hogy minél hamarabb majd.
0: Valamelyik nap néztem a tévét, kivételes, ilyen a fog gyógyulásnál, és tudod-e, hogy ki ez az előadó, aki énekel?
1: Ez a Taylor Dane?
0: Nem. Eight Wonder. Igen, és a Cross My Heart, ami az első dal az albumon. Ez 88-as felvétel, bocsánat. És az énekesnőt Patsy Kensit-nek hívták.
1: Igen.
0: Aki a Mel Gibsonnal az egyik halálos fegyver a második rész. Nézem, mondom, ott van a Patsy Kensit. Na mondom, azt le kell játszani a kopinteken, mert ezt amúgy is szeretem ezt a dalt. Jó, hogy átbeszéltük az egészet. Na mindegy. Szóval ez a helyzet.
1: Szerintem vissza, és akkor hallgassuk meg még egyszer.
0: Azért az nem.
1: Mert egyébként megjön a Gyuri, és be kell engedjem.
0: Ja, jó, oké, rendben. Na, so Cross My Heart.

Bad Boys Lou és a Mon Ami, egy albumdal a második lemezről. Ha már Attila itt John-t emlegette. Közben megérkezett Kis Gyuri is, úgyhogy már itt teljes a csapat, mondta. Itt a Bad Boys Blue, az igazi.

Mégiscsak Attila műsorsávjában vagyok, úgyhogy egy kis new italo elfér itt is az én műsoromban. Chuck Simmons és a Love is Overrated. Az előadó Máté Sanyikát takarja, szerintem egy kiváló felvétel. Utána pedig Ken László és a Fire in Ice következik. És közben Facebookokat fog beolvasni szerintem.

0: Siker László, Fire and Ice. Egy pár évvel ezelőtti felvétel. Nem tudom, hogy az október 24-i Albaváros bulin elő fogja adni ezt a dalt. Általában ugyanaz az 5-6 sláger megy, és aztán utána egyet visszatapsolnak. Ez rendszerint a Hey Hey Guy. Én azért szeretném őt rávenni, hogy legalább egy Welcome to Rimini, vagy valami hasonló típusú dalt azért úgy exkluzív nyomjon le fehérvári közönségnek. Gyuri, mit szólsz ehhez? Itt van velünk már ő is.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Igen, a Welcome to Rimini az óriási, tehát annak története van, talán majdhogy nem előbb lett sikerrel. Hát azt nem mondom, hogy Fehérváron, de a Haluskönyvvel ez nagy fejtörést okozott. Ő ugye hozta az olasz vonalat a mi kazettás rendszerben, és hozzánk késve jöttem be, ha visszaemlékszel, a Bétót is, és Komjáti György is, nem 84-ben
0: hát játszott. Hát én jelben emlékszem, az a
1: nem
0: baj.
1: Akkor játszott a Hey Hey Guy-t, hanem egy évvel később, amikor már az ott lefutott.
0: Én és a közben... 90-es években ismertem
1: igen,
0: meg az összeset.
1: Igen, közben jött a Rimini.
0: Tényleg? Én akkor nem ismertem. A Rimini. Ja, sokan nem tudják, hogy ő énekelte, és egyszer nekem a első meghívás után 14-ben, a buli másnapján elmondta a kávézás közben, hogy hát Rick Fellininek is három verziója van, és abból kettőt énekelt ő, egyet nem.
1: Igen. És egyszer még a Souvenir Demo-t is elénekelt, amit viszont a másik Rick Fellini
0: énekelt. Így van.
1: De hogyha már itt tartunk, hogy annyira jó kedve lenne, meg egyszer, hogy túlzásba vinné, mondjuk az I Love My Geisha-t is elénekelhetné.
0: Az mi az?
1: Meg az I Love My Geisha, Pretty Pretty Geisha, nem ismered?
0: Nem.
1: Nagyon nagy zene.
2: Megkeressük, megkeressük.
1: Megszentó, I Love My Geisha.
0: Oké. Igen?
1: Nagyon súlyos.
0: Nem azért van ez, gyerekek, majd csak így családilag kérdezem, hogy nem tudja a szöveget, vagy ezt felénekelte, és akkor nem emlékszik
1: rá? Nem, ő pénzt keresett ezzel.
0: Azt tudom, mert mondta is az árfolyamot, hogy mennyire énekelte föl. Kiment Távol-Keletre, fölénekelt három lemezanyagot, és hazajött pár tízezer euróval. Ez így
2: na, de Gábor, hát amikor itt volt a Remixben, te magad mesélted, hogy volt egy programja,
0: így van.
2: Egy műsorlistája, és utána már... Tipli.
1: Megkérdezzük a hallgatókat, hogy bocsánat, hogy emlékeznek-e már az I Love My Geisha című dalra, ki emlékszik rá?
0: Hát jó.
1: Na, aztán hát, ha megírják a Facebook, vagy igen.
0: Jó, akkor kérdés fel van dobva. Rendben, oké. Okay.

üdv neked is. Szerencsi Tamás, nagyon várta minden hallgató ezt az estét, amikor Hargita Gábor elhozza minden új lemezét. Jajajaj. Be se férne a kapun, hogyha ez így lenne. Szóljon a zene péntek este, mert kell ide a sok jó máshol nem hallható zene. Vagy nyárias estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Család Krisztián, sziasztok, Attila, Gábor és a sztorisok. Gyuri, te is benne vagy. Bár egyetlen adást sem hagytam ki, köszönet érte nektek és a Mixcloudnak, sőt napközben is rengeteget szól a Popterisznya, mégis idén az az első este, amikor élőben hallhatjuk a műsort. Szóval Birmingham jelen azt a nagyon szép estét mindenkinek. Köszönjük szépen, Horváth Attila, várunk Gábor, nagyon jó volt a múlt heti buli, mi először voltunk, bitag jó zenék voltak, köszönet a szervezőknek, üdvözlettel a vértes szőlős Tatabánya vonalról. Hát, pöttyözzük a térképet szerintem minden szinten, most már ilyen világtérképet kell nézni, hogy látunk. Kis Attila, sziasztok, mindenkinek jó szórakozást, köszönjük szépen. Hát itt van velünk Rózsás József Gyozi, szép estét, sziasztok, Gyozi Papa Zoller, Zegerszegről csupa fül. Ő egy 1000 éves hallgató, nem? Nagyon régi, igen, igen. Szabó Attila, ciao Szlovákiából, üdvözlöm minden Music Story hallgatót, és két DJ-t, Gábort meg Attilát. Ó, hát azért a DJ-től messze vagyunk, de hangulatfelelősök azért nem mondhatni, hogy vagyunk. Már most nagyon jók a zeneszámok, azt írja. Köszönjük szépen, Attila. Sziasztok, szép estét, írja Kraulec János. Itt van Bozó Kitti is, szép estét mindenkinek. Attilával fülelünk, Valasján Attilával, Zuglóból, a stúdióban tartózkodóknak nagy ölelés. Harita Gábor, zargassad a jó zenéket. Köszönöm, Kitti. Minden jót nektek, a lehető legtöbb energiát küld a minden dalokon keresztül. Hegyi Gábor, szép estét mindenkinek, szóljanak a legjobb zenék, és egy diszkó ikon utána. Így lesz, remélem. Készítem is be a következő dalt, mert itt egy instrumentálon a felsorolás alatt startoltam. Hát következik egy olyan F.R. David dal, amit megint csak elfelejtettek, mert volt neki egy hatalmas lágere 82-ben, ez volt a Words, és minden rádió csak ezt játsza. Pedig ott azért nagyon sok, nem csak albumdal, hanem még kislemezdal is volt. Íme egy, ami szerintem figyelemre méltó.

Fancy és egy albumdal a Five lemezről, Second Hand Paradise. Hát hihetetlen, de nem kell 3 hét, és 80 éves lesz az Eurodiszkó királya, ahogy szoktam én nevezni, meg ő is néha magát. Idén nyomja a 11 állomásos utolsó turnéját Németországban, és amikor egyeztettünk egy esetleges magyarországi fellépésről, akkor mondom, hát tudom, hogy az utolsó turné, de hát szeretnék még. Ja, Gábor, az csak Németországra vonatkozik, én megyek a világ

Romano Vais követte el az eredetit 1985-ben, és ez a The Back Back feldolgozás, aminek Anthony Mon volt a producere, aki egyébként Saragossa bandet, Amandal Earth Fancy-t is menedzselte.

Thomas Anders és Dieter Bohlen, szerintem ma nem utoljára, viszont egy olyan dallal, amit én már játszottam a Best of Disco-ban, de hát nem tudtam megállni, egyik kedvenc. Ahogy a Gyuri az előbb mondta, békebeli, és ez így van. Még kettő felvétel, és utána lejátszok azt a bizonyos Mauro dalt, amit mi remixeltünk, mondhatom így.

Patty Ryan is egy Megamix a legnagyobb sikerekből. Még van hátra egy Grant Miller nóta, és aztán utána Mauro Bonasera Ciao Ciao Remix Premiere.

Grant Miller és egy B-oldalas dal, I'm Alive Tonight. Hát az úgy volt, kérem szépen, hogy Magyarország mostani miniszterelnöke csinált egy real videót, és benne összefoglalta az olaszországi körútjának a részleteit. És a dal aláfestés az Mauro Bonasera Ciao Ciao volt, Gergő Cimborán megosztotta velem, én meg tovább küldtem Maurónak. Mauro pár nappal később válaszolt, és azt mondta, hogy teljesen el van álljó, egy hangüzenetet is küldött, és hát Mauro azt gondolta szerintem, hogy ennek a dalnak, mivel én Magyarországon 2006-ban a Cocktail CD-re, illetve utána két maxi lemezen is, illetve maxi CD-n is kiadtam, hogy valamilyen szintű közöm volt ahhoz, hogy ez a videó gyakorlatilag ezzel a dallal jelent meg. És eközben mi engedélyeztettük azt a remixet, amit mindjárt be is fogok mutatni. Aztán hirtelen, 3 hónap várakozás után rákerült a pecsét az engedélyre, megállapodtunk a részletekben, és Mauro Bonasera Ciao Ciao Retro Disco Machine Extended és Rádió verziója kijött az éterbe, és megjelent 240 ország letöltő állomásain. A dal most még friss, a rádióban nem szólt még, én nyilván még nem volt módom, hogy bemutassam, úgyhogy Grant Miller után egy kis felvezetéssel következzen Mauro és a Bonasera Ciao Ciao 2026-os dance változata.

Mauro Premier után a Joy és a Magic Eyes, és akkor jöjjön egy kis német turistahajó vonal, már ami a zenét illeti. Gyerekkorunk, igazi gyerekkorunk, nagyon pici korunk, két száma következik. Az Ottaván Hello Rio és a Saragossa Band Samba Olé

45 éve aktív együttes, változatlanul, ha hívják őket, mennek, ez a Saragossa Band. 81-es első lemezükön ez a dal szerepelt. És ha már annyi premier volt ebben a műsorban, akkor legyen még egy. Mikó Mission nevét szerintem 2024. novemberre óta pláne nem kell bemutatni senkinek. Ő egy olyan ikon a Italo Disco történetében, akinek egyedi hangja van és egy kicsit ilyen alternatív képviselője a diszkó műfajnak. És hát alkotott egyet így 81 évesen, összeütött egy új albumot, ami tegnap jelent meg. És arról a The Music Is My Life című dalt én korábban megkaptam Angelától, a feleségétől, és egy zseniális dal. Egyben még nem hallottam, csak egy kis részletet, de majd most itt együtt önökkel, illetve Gyurival és Attilával meghallgatjuk a dalt egészben. Én is most fogom először hallani teljesen.

Megint Gyurit idézem, békebeli. A hangzás viszont a dal 2017-es. Volt szerencsém kiadni ezt fizikai formában, és az a maxi verzió egyébként maxi CD-n hivatalosan meg sem jelent, csak vinilen.

G.D. Jabber és a Don't Wake Me Up, ami dalra egyébként a Italo Bootmix 7-ből emlékezhetünk. Hát az a helyzet, kedves hölgyeim és uraim, hogy van itt egy hölgy, aki úgy néz ki, hogy a meglepetés vendég lesz. Most már nem lesz akkor a meglepetés, de az október 24-i előadói bulin, ahol Fred Ventura és Ken László lép fel. Ott lesz ez a hölgy is.

0: Oszkáron és az Out of the Night, szóval minden remény megvan arra, hogy ő is jön október 24-én és fellép Fred Ken László előtt. Most pedig körülnézünk a Facebook bejegyzésebe, mert vannak frissebbek azóta. Attila.
1: Paragi Sándor írja, sziasztok, szép estét mindenkinek, a műsor vezető uraknak, jó munkát a stúdióban, Szegedi Jelen.
0: Ligetni egyet Gabriella, sziasztok, szép estét, nagyon jó zenehallgatást kívánok minden diszkózene rajongónak. Jó munkát a stúdióban Attilának, Gábornak és Gyurinak. Iszka Szent György is fülel már.
1: Így igaz, Páncél Péter is bejelentkezett.
0: Ó, Peti.
1: Sziasztok, pam, pam, pam. Hello, Hargitai Gábor. Szégyellem magam, de erről a műsorról aztán igazán sikerült lemaradnom.
0: Ej.
1: Hát, igen, igen, hányszor, de hányszor mondtam be Music Story-ba, úgyhogy nem csak erről a műsorról maradtál akkor le, hanem az én
0: jaj,
1: elmúlt
0: már
1: hetekben lévő
0: na,
1: műsorairól is, de nem bántjuk a barátunkat, csak úgy jelzem meg, hát azért délután ez ki lett helyezve, de egyébként semmi probléma nincs, mert a holnapi napon a Mixcloud-ra kikerült, tehát vissza lehet majd hallgatni.
0: Sziasztok, függők, mindenkinek kellemes hallójára töblögetést kívánok Balaton Mária fürdőről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gábort és Hajcsal Attilát, zenekari vezetőket. Ha minden igaz, akkor szereztem egy új hallgatót Adamcsák Dávid személyében, de ezt már tegnap Attilával letárgyaltuk. Nincs finomabb itthon a két helyi szárazvörösbornál, Kamionos Zoli, és ott egy fotó. Hát ez így van. Ő is már örökzöld hallgató.
1: Hát bizony, egyébként Krista Zolinak volt egy másik rövidebb beírása is, ahol dicséri a Maurót, mármint a Mauró feldolgozást, úgyhogy köszönjük szépen. És ez nagyon rövid volt, akkor én most mondok gyorsan még egyet. Ligetini egyet, Gabriella, sziasztok, szép estét, nagyon jó zenehallgatást kívánok minden diszkózene rajongónak. Jó munkát a stúdióban Attilának, Gábornak, Gyurinak, Iszka Szent György is fülel már.
0: Hey. Mint a keverít Nagy Péter, szép estét mindenkinek, üdv Ózdról. Mondtam az előbb a Gyurinak, hogy itt a térképet kiterítenénk, akkor már mindenhol világítana egy ilyen pirosan. Nem úgy, hogy kiváló ügynök volt, hanem hogy tényleg...
1: Igen, kiváló ügynök volt, kár érte, igen. Egyébként pont arról beszéltünk, hogy a bulin is hát viszonylag kevés volt a helyi vendég. Tehát fehérváriak alig voltak, az ország legkülönbözőbb pontjairól jöttek, és ez milyen érdekes volt, nem Gyuri?
2: Miskolc, akkor Csorna, Szeged, ugye Nyíregyházáról kettő ott végünk volt, aztán,
1: igen.
2: Aztán Fertőd, és tényleg most nagyon nehezen jönnek elő, de hát ámultunk, bámultunk, és Attila, nem neked mutattam ott a beállítást, hogy nézd meg, hogy honnan jöttek, és hogy...
1: De néztük ott a papírt, a regisztrációkat.
2: Szóval ez Vibabőr, ilyenkor visszacsatolása, hogy van értelme a rádióműsornak készíteni, az egyik szemem sír, a másik tudom, üveg, de az, hogy a fehérvári közönségre ezt nem tudjuk elérni, hogy jöjjenek, egyszerűen ezt nem is értem.
1: És ez milyen érdekes, mert hogy azért ez régen nem így volt.
0: Bizony.
1: Tehát akár a Fehérvár, akár a Vörösmarty rádióban, hogy most évtizedekről beszélünk, azért mégiscsak ez a két médiaterm még bevonzotta a helyi vendégeket. És most valahogy ez nem így van. Tehát hiába, hogy ott van a műsor, nyilván persze most már az interneten bárhol lehet hallgatni, de mégiscsak az ország különböző pontjairól jönnek, tehát akkor valószínűleg az online-ról
0: hát,
1: kapják a
0: hírt. Heti héten, a héten klasszikus felosztás kifejezést használjak, ez a 70-30. Igen. Ugye régen 70-30 volt 80, a Fehérvári. Igen. Bocsánat, 80-20 volt a Fehérvári a vára, most viszont pont kb. Igen. A fordított.
2: Hát nélkül 20-20 Fehérvári.
0: Uh-huh. Hát akkor stimmel is, mert 100 körül voltunk. 110.
2: Többen voltunk most a 100-an.
0: Hát nem tudom, de azért pont ezt beszéljük itt Gyurival, mert hát ilyenkor minden téma szóba kerül, hogy azért augusztus vége fele, azért jó lenne egy ilyen kis... Azért mégiscsak nyár van. Nem lehet, a mi időnkben már nem lehet az, hogy évente egy buli, Gyuri. Igen. És akkor azt mondod, hogy jó, hát mit tudom, van még ennyi.
2: Igen, igen, és ráadásul ugye...
0: Jó lenne, mert ezek...
2: A Gábor most egy kicsit extra bónuszra gondolt.
0: Igen.
2: Nem mondjuk a...
0: Nem.
2: Nem, mondjuk
0: nem mondunk semmit.
2: Nem mondunk semmi más, jó?
0: Igen, igen.
2: Meglepetés,
1: de valami lesz.
2: Meglepetés erejével
0: igen,
2: hatna.
0: Igen, igen, igen. Hát jó lenne egyébként.
2: Körbe telefonáljuk most az embereket, hogy mit szólnának hozzá.
0: Jó.
2: Szabad-e locsolni, meg ilyenek.
0: Meg szabad-e a hely, meg ilyenek, így van, így van. A budapesti buliaim úgyis elmaradtak.
2: Nyilván csak augusztus 20-a után, tehát az augusztus
0: igen.
2: Utolsó
0: igen.
2: Pénteke vagy szombatja?
0: Nem tudom, van kem szüli napom.
2: Ja,
0: de most meg Attilának volt szülinapja. Ugye?
1: Igen, és kaptam az én Gyuri barátomtól egy legendás konyakot, Tehát tényleg, hát most nem
2: azt
1: is tudom.
2: Azt írták rá, hogy 7 éves.
1: Igen, azt írták rá, hogy 7 éves, na de hát az egyik legismertebb hídunkról van, ugye elnevezve.
0: Erzsébet.
1: Talán...
0: Ja, nem Lánc.
1: Nem. Ja. Igen, és Péter Erzsébet, mi? Ja, azt mondja, adok még majd 80 ezeret, ha megmurdelek. Ha most kell a pénz, anyukám, most kell, ugye, hogy a klasszikus Hoffit idehozzuk. Hát talán a mi hallgatóink emlékeznek még a Péter Erzsébetre, ugye, aki a 90-es évek elején adományokat adott, és erre mondta, erre volt ez a poén. Úgyhogy el vagyok bűvölve.
2: Hát a mélyből. Édes Istenem.
0: Na ja.
2: Úgyhogy... Kérdezem, hogy mi újság I Love My Geisha ügyileg? Nem volt semmi? Se kép, se hang?
0: Attila?
2: Senki nem ismeri?
1: Én megmondom őszintén, miután beszélgettünk, én nem futottam át az összes posztot. Biztos, hogy ismerik, mert hát ez nem egy olyan dal, amit ne lehetne ismerni, de nem.
0: Miért te ismerted, mikor lejátszottad? Azt hittem, hogy valaki bekapcsolta a telefonját, az megy valami, nem tudom.
1: Jaj. Na, folytassuk még egy
0: pedig
1: picit.
0: Igen, még egy picit, igen. Gombos Márti is itt van velünk. Szia Márti, és akkor lehetséges, igen, hogy ja, csapattal hallgatják, nem tudom.
1: Kriszti és Józsi szokás szerint Eppingenből azt írják, szép estét Best of Diszkósok és az Urak a stúdióban Gabi Bécsből, a Gyuri Fehérváról és az Attila, aki a héten 51 éves lett. Még egyszer Isten értesse, nagyon szépen köszönöm. Ne búsulj, én is 60 leszek most vasárnap, üdvözlettel. Kriszti és Józsi Eppingenből, és itt a francia határtól nem messze. Na hát akkor neked is boldog születésnapot. Bemerném mondani, hogy ha írsz egy dalt, azt lejátsszuk. Nem ilyen törzshallgatóknak szoktunk ilyet esetleg. Ha megtaláljuk, akkor egy köszöntést.
0: Igen, ez így helyes.
1: Ha megtaláljuk, akkor egy köszöntést, akkor 51. Ezt megejtünk. Nem az én voltam itt a kolléga már.
2: Hát most azon gondolom, hogy Peti bebólintott, hogy akkor a nyugdíja a férfiaknál tölt 60 még, akkor 9 év.
1: Ja, igen, Magyarországon lehet. Egyébként ez le fog menni, tényleg?
2: Igen.
1: Hú, hát akkor én...
0: Ja, tudom, hogy úgy?
1: Uh-huh. Igen.
0: Értem.
2: Én azért megérdemeljük. Pedig szerintem, hát... korán halunk mi férfiak.
0: Főleg Magyarországon.
2: Igen.
1: Olyan. Hát, igen. Na, akkor még gyorsan, mert most már
0: tiéd,
1: nem tudom.
0: Már elvesztem. Igen? Az a jó, hogy a Facebook elrendezi, hogy mit kell beolvasni, és mit nem lerevánsabb, mindenféle csoportokba szedi a üzeneteket.
1: Igen, Sebestyén Zsolt. Szép estét kívánok mindenkinek, aki aktívan hallgatja a Best of Diszkót. Majd elfelejtettem, most csatlakoztam. Köszönjük a színvonalas műsort a fiúknak.
0: Oh.
1: Na, hát köszönjük szépen, de egyébként itt van még Szabó Attila, Hegyi Gábor, Krahulec János, Kis Attila, Josie, szóval együtt van a család.
0: Így van, köszönjük a hallgatást, és akkor megyünk tovább, elvégre még csak 10 óra lesz, úgyhogy több mint 2 óra van hátra. Hoztam egy olyan remixet, amire a Gyuri fel fogja kapni a fejét, mert egy konkurens rádió is elkérte, és sajnos meg is kapta a felvételt.

0: Ride by the Moon, K-Barry.
1: Best of Disco, itt a poptarisznya.hu-n.
0: Volt egy dal, amire nem jutott idő a most szombati bulin. Fanpapának szeretettel.

egy időben még valamelyik reklámnak is volt a zenéje, szerintem Sugar vagy valami hasonló ez a dal, Jules és a You and Me. Annak idején már Best of Disco-ban játszottam ezt a dalt, nagyon szeretem. Az elmúlt dalok közt volt Sweet Connection, Heart to Heart,

22 óra 42 perc van. Még egy pici a 80-as évekből, aztán szokás szerint 11 után a 90-es zenékre térek át.

Fancy produkció közt egy elbújó dal, Jenny az előadó és Freedom a dal, The Antwort az a válasz. Hát ez utalás a Falco Jenny című dalára. És akkor megjelent Jenny és válaszolt, hogy ő szabad.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptarisznya.hu-n. Best of Disco. Hargitay Gáborral a 80-as, 90-es évek és napjaink dallamos diszkó alkotásaival.

80-as blokk utolsó dala, Cézár és a My Back Lady Red Rock Extended Mix-e. Előtte pedig Lafar és a Secret Eyes a System Scene Blue tagokkal. Egy zseniális dal 85-ből.

DJ Bobo, 11 óra után már a 90-es blokkban. Jöjjön egy klubsláger 1995-ből. Mi még nagyban a Haligaliba jártunk, alig 20 évesen. Az Alex Party pedig tombolt ezzel a dallal, az a Don't Give Me Your Life.

Természetesen, ha már 90-es évek, akkor szóljon egy-két 80-as sztár 90-es dala is, ami nálam nem nagyon szokott elhangozni. Itt van például Marianne és Ken László 1992-es dala, ami szerintem a 80-as években már a fiókban volt, de később énekelte fel, és hát Maxine 92-ben jelent meg. Őt követi majd Silent Circle és a Moonlight Affair egy remixe. Aztán Fancy következik egy 99-es immár klasszikussal, a DISCO című dal Extended-jével.

Silent Circle és a Moonlight Affair 2001-es Maryland mixe. A dalt eredetileg Cliff Turner adta elő 1986-ban, és a producer Axel Brighton volt. Szerintem ez az egyik legkiemelkedőbb remix ebből a műből. És akkor, ahogy ígértem, Fancy-vel folytatjuk a sort. A dal címe DISCO.

A műsorom címe ugye Best of Disco, tehát nem tehetem meg, hogy a rádiós slágereket kezdem játszani a 90-es évekből. Amúgy is szeretek mindig olyan dalokat bemutatni, amelyeket máshol nem igazán, vagy egyáltalán nem lehet hallani. A következő felvétel is szerintem ilyen, egy Bad Boys-ú dal következik.

Don't Want Your Love, egy válogatás utolsó trackje, kislemezen soha nem jelent meg. Pont ezt mondtam Attilának itt az előbb, hogy mennyi jó felvételük van a 80-as előadóknak is a 90-es, illetve 2000-es években, ami sajnos már nem került reflektorfénybe több

Best of Disco itt a poptarisznya.hu-n.

Sissi Kecső, és még mindig a 80-as sztárok, 90-es, illetve 2000-es felvételei. Ez egy 2005-ös Megamix rövid verziója. A folytatásban pedig a férfi nő, Amanda Lear és a Blood and Honey 98.

Bandelier és a búgó hang. Ez a Blood & Honey 98-as változat. Ez pedig már Dr. Albán és egy 96-os felvétel, Long Time Ago.

Dr. Urban is long time ago. Még egy klasszikus felvétel következik a 90-es évekből. A hölgynek a negyedik kislemeze arról az albumról akkoriból. Az előadó Corona, a producer Limaro, a dal címe pedig I Don't Wanna Be.

Labush, ez az I Love to Love, amit annak idején a Juventus Rádió is agyon játszott, és sajnos ezek a dalok méltatlanul elfelejtődtek. Kedves hallgatóink, lassan véget ér ez a 4 óra mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és végig kitartottatok velem. A Best of Disco-ban mindig igyekszem olyan dalokat bemutatni, amit máshol nem nagyon lehet hallani. Amelyhez van egy-két történetem, akkor azt elmondom. Mindenkinek jó és kevésbé hőgutás nyarat kívánok. Pontos időpont nincsen még, de ősszel találkozunk legközelebb itt a poptarisznya.hu-n. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Diszkó.
1: Találkozzunk legközelebb is itt a poptarisznya.hu-n. Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Kívánok. A nevem Bétót László. Dynamite.
4: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Bétó Show itt a poptarisznya.hu-n. Sok-sok zenével, egy kis humorral, és persze a közössel. Hiszen összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu a mai alkalommal is. És természetesen lesznek újdonságok, a nyár nagy slágereiből néhány, és ha már itt tartunk, hogy nyár, akkor igazi nyár van, akárhonnan nézzük ezt a kérdést, és holnap lesz az a bizonyos nap, amikor a nyár abszolút mértékben hozza a kánikula előjeleit, hiszen holnap már 33 fok lehet, a hétvégén 35, bár lehet, hogy lesz egy-két zápor, ami egyáltalán nem baj, de jövő héten is végig 33, 34, 35 fokokat lehet majd mérni, ami még talán a kánikulában az elviselhető kategóriába tartozik. Úgyhogy 40 foktól még egyelőre nem kell tartanunk. De úgy tűnik, hogy beindult a nyár. És hogy milyen lesz ebben az évben, azt nem lehet megmondani előre, bár mindig vannak jóslatok, vannak előrejelzések. Sok évre visszamenőleg összegyűjtött adatok összegezése. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az úgy is lesz. A profi meteorológus azt mondja, hogy 2-3 nap a maximum, amit úgy meg lehet jósolni és el lehet találni, és minden utána már egy picikét a lottó ötöshöz hasonlíthat. Minden esetre kezdődjék a Bétósóit a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
5: Welcome to Thursday morning.
4: Na, lépjünk rá a gázra. Előbb vagy utóbb elindul.
6: Give me gasoline.
4: Adj egy kis gasolint. És akkor tudti, hogy menni fog. Alapkérdés ez egy autónál az üzemanyag. Egy filmdala volt ez, annó Dieter Bohlen írta ezt a nótát és énekelte is. Ez a gasoline.

Gimmi Gasolin, ő volt Dieter Bohlen. Dieter Bohlen után pedig itt van az Ottaván, és egy olyan dal, amit ritkábban játszunk, nem ezek voltak a nagyslágerek, ez a dal sem tartozik az igazi nagyslágerek közé, egy Hands Up-hoz viszonyítva, de minden esetre meglehetősen népszerű volt. És tám még a slágerlistára is felkerült a Crazy Music. Ez az Ottaván.

0: Crazy Music, ez volt az Ottaban.
1: Beatles Show, Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Saragossa Band.

0: Ez volt a Saragossa Band, és ez volt a Big Bamboo.
1: Poptarisznya.hu.
2: Sláger, sláger után.
0: Boris Gardiner. Nagyjából ez volt az egyetlen egy igazi nagy slágere. Ez az I Wanna Wake Up With You.

0: Boogie Boogie Dancing Shoes, ez volt a Richie Family, akkor amikor egy perc múlva lesz fél tíz.
1: Welcome to Thursday morning.
0: Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People.

Wonderful World, Beautiful People. Volt az elmúlt percekben Jimmy Cliff. Marcelina és Damien Ferenc. Egy nagy duett, repüljünk át az életen.

0: Repüljünk át az életen. Marcellina és Demjén Ferenc. Egy igazi nagy sláger volt ez Marcellina első szólóalbumán.
1: Back in time with some great music.
0: Bobby Goldsboro. Ez a Honey.

0: ennek az érdekében odafent.
1: Hol?
0: A Guggerhegyen. Hogyan hívják magát?
2: Elek.
0: Elek, jó van. Elek úr, vigye innen ezt az öldövezetet innen az asztalon. Mert mi enni gyüttünk nem legelni. Ja. Aztán mondja csak, mit kapunk?
2: Parancsoljanak, kérem.
1: Köszönjük.
3: Ez minden van?
2: Igen, kérem, bár a tűzdelt antilopra kókuszmártással egy kicsit várni kell, az frissen készül.
3: Hallj a tűzdelt antilop!
0: Én a gajzervarrotnak jobb az. Aztán inni mi lesz?
2: Amit parancsolnak, kérem, minden van. Ja. Olasz borok, francia pesgős, kótviszki, csesör.
0: Cseh trombita nincsen. Fújnám a krasznahorkát esetleg. Ez molva.
2: Tessenek választani, azonnal vissza.
0: Jó, nagyon kedves behemót ember.
1: Spárga leves!
0: Hon, Bözsi! Neked elmentek máló valahova? Ha levessel akarod teletömkönnyi magad, akkor nem gyújthálj másra. Nézd ide, mi minden van itt fölé. Ne vessem bele a lapomban! Magának kiosztottak, nézze azt! Azt mondja, előételnek libamáj.
1: 38 forint.
0: Füzeti a cég, nem száll.
3: Én is azt teszem, előételnek libamáj lazacol.
0: Várjon, én találtam egy jobb ételt.
3: Mi az?
0: 82-60.
3: De az mi?
0: Nem mindegy, 82. Füzeti a cég. Mindjárt megnéz.
3: Talatját még nem evettek, szöntje. Elefánt köröm pörkölte. Veszelve.
0: Hon tanult maga olvasni, mondja. Resztelve. Aztán mi van itt még, azt mondja? Fácánra pogós banánsalátával. Ekkor a dolgozónak nem a granadírmas.
3: Ide hallgasson, ez se lehet rossz.
0: Na?
3: Major Tamás üzletvezető.
0: Magának reszelve. Ez a milyen marha, még az árórát is megrendeli.
3: Most mit mérgelődik velem? Ígyunk meg előtte három kis üstöt.
1: Jó!
0: Hát mindjárt benne van, nézzele. Egy előkelő helyette kis üsti pálinkát akarsz inni. Van itt más appetitital is várja. White lady.
1: Jó.
0: Tudod mi az?
1: Nem.
0: Én sem. Itt van egy. Azt kapsz étvágygerjesztőre.
1: Hát még étvágygerjesztőt is így akar.
0: Mondd már két-három étellel többet eszel meg. Sajnod
4: urat, kérik a telefonhoz.
3: Jövök.
1: Nem vagy a Selmeci.
0: Akkor mit nyújtózkodik itt? Hát én vagyok a Selmeci.
4: Kifáradni.
0: Jó, van, aranyos kis tupíros hölgy.
1: Na.
0: Ezen csak lassulok, tudod, na. No, én megyek telefonozni, addig mondok, rendeljék meg a dolgokat. Mit akar itt a nyakában? Ez a szalvi. Ez meg most akar a borotválkozás. Teszek
2: választani. Jaj.
3: Ezt tessék kihozni ezt a három vejszlédét.
1: És mi az a fácáropogós?
2: Azt kezdjük sokolom fácán mellett, darálva, pirított gombával, vaja zsemje morzsában.
1: Az három igen.
3: És valami drága ital.
2: Van eredeti olasz csinzánom.
3: Azt. És külföldi ásványvizet.
2: Sajnos az nincs, csak Mohai Ágnes.
3: Hát, ha csinos hozza.
0: Itt vagyok, husom.
1: Na, ki volt az?
0: Majd később.
1: Jó.
0: Na, várjál csak, most mi lesz? Mit rendültek?
3: Hát három vejtlédit vagyok.
0: Miért hármat?
3: Maga ajánlotta.
0: Én csak mondtam, hol van. Ide Bambit hozzon.
1: Te Sándor!
0: Semmi Sándor. Egy Bambi, két pohára.
2: Utána hozhatom a pálcádot magost.
0: Utána, majd ha már még elmentünk.
3: Ha belőlem ne csináljon hülyét nekem, hozza ki azt a fácán izéjét.
0: Hozza neki, jó. Ide pedig hozzon két krumplisat.

0: Üres krumpli salátát!
1: Rezsi, a krumpli saláta nem üres, abban benne van az ecet meg a hagyma! Hozzá!
0: Sándor, hát ez teljesen megháborod. Tehát azt mondod, hogy a legdrágább ételeket, italokat fogyaszthatom.
1: Viccültem, nem lehet? Na, egy rendes dolgozó a cég számlájára nem szórja a pénzt.
2: Na, menjen már magának, mit agitál, nem hallja a főnök.
1: Nézze, bokor, lehetek maga az őszinte. Az én kis páromnak nem szadám akármit enni, inni, mert zsönge gyomrú kis fehérnél pigyál meg árt neki mindjárt.
0: De van zsönge gyomrom, hát tegeszem még a rozsdás vasszöget is.
1: Persze, olyan a gyomra, aminek is rozsda temetőz.
3: White lady?
1: Én vagyok a white lady. Maga a white lady. Én meg Csipke Rózsika vagyok. Egyenesen az erdőből.
3: Bambi, kettő pohár.
1: Nagyon kedves ember vagy.
0: Hát kire figyelj, Sándor. Ezt a löttyöt akarod velem megitatni.
1: Rözsi, ez nem lötty, ebbe kátrány is van.
0: Üres krumpli salátát egyek, amikor nem is ebédeltem. Hát vedd tudomásul, hogy én most hazatipegek, és ezzel volt a tojás rátottám. Nagy szeretség.
1: Hova kipegsz, te? Gyere, gyere, gyere. Minden ezt elmarad a banket, 30 forint van nálam, abban nem ugrálhatunk.
0: Neki,
1: te is amarra tátogass aztán.
0: És ki mondta, hogy elmarad?
1: A juhász telefonált a lakásra, tudod, aztán ide, mint a bokorra, csak azért nem tudjuk, meg egész nap kim voltunk ellenőrzése.
0: Például ezt a bokornak is meg kéne mondani.
1: Majd, ha hüle leszek.
0: Na de vagyont fog itt elkölteni.
1: Azt akarom, visszakapja Lacházát, vigyázz.
2: Hülelek már az asztalon rendben.
0: De, hogy neked mekkora eszed van.
1: Nem, mind az látom. Itt a homlokom alatt van.
2: Maga meg ne adogasson nekem itt a tányérból, nem vagyunk a menhelyen, majd én veszem.
1: Jó. Gute appetit.
2: Az kicsoda?
1: A burgerlandi nagynéri. Mindig emlegettem, mikor ezen.
2: Na, nobelyű.
1: Egyé. Jó ez a kis krumpli saláta.
2: Esze, kutya?
1: Tudom, fácán. Lehet, hogy ettől lesz a bokor fogoly.
2: Hát, ha elgondolom, hogy alig van nálam 2 forint. És ilyeneket tehetem, hát röhögnöm kell. Nekem is.
1: 2 forint gyasi?
2: 1,60.
1: Na autóbuszra elég. Szirénával drágább.
3: Mohai Ágnes.
1: Kelmeti Sándor.
2: Halló, halló! Hozzon egy másik poharat, ennek a teteje zárva.
1: Teszi le a poharat, ez a dolog. Jaj, bokor! Na, nem is meséltem magának. Ez az a behemót pincér, akit a borostyából ide helyeztek, mert ott agyon csapott egy vendége.
2: Miért verte agyon?
1: Kritizálta az angyal bögyörőt. Ennek meg az a kedvenc, értel az odament, sutt, mint egy borgyút leütötte.
2: Kasszus elmész, aki ilyen étterembe ételt kritizál, csapják agyon. Hát, mit röhöz?
1: Eszembe jutott, hogy mit csinált ez a pincér egy olyan vendéggel, aki nem tud fizetni.
3: Cinzano.
1: Jó ital a Cinzano. 180 forint az egész, mert importáló, tudja. Az üveget nem veszi be a méh, mert külföldi.
2: Mit számít az máma, a cég fizet mindent?
1: Valami történt. Leütötte, látta? Elvitték a kukába.
2: Bocsánatot kérek, mi volt ez a menet itten?
3: Semmi, kérem, kedves vendég, evettivat nem fizetett. Én nem szeretek tárgyalásra járni, elintéztem magam.
1: Ötletes.
2: Hát igaza van, akinek nincs pénze, ne zabáljon. Na, ígyunk a szép estére.
4: Még nincs vége, várjon.
5: Rendben van minden, kérem.
2: Elek úr, alapul.
5: Óhaj.
2: Kérem nekem, hozzon egy tavaszi tálat, legyen minden benne.
0: Nem veszel sok magának.
2: Bözsi, ne szólj bele, hozz azt a tavaszi tálat, bele a rügyeket, a bimbókat, minden, ami van. Mondja már, meghagyom a felit, szeretek a húsba turkálni, a hús erőt ad. Szüksége lesz még mával. Látta ezt a behemolt pincét? Mi közöm hozzá? Azt sose lehet fogja.
6: Ne prédikáljon, azt mondja meg, miért nem eszi.
2: Nekem már elég volt.
0: Ide figyelj, Sándor, no. Én nem bírom tovább, meg kell mondani bokorunknak az igazat.
2: Mit kell nekem megjönni?
4: Semmit, maga csak egyen.
0: Ide figyelj, ne egyen!
2: Egyen!
0: Bokorunk, ne egyen!
2: Már ebbe kapili!
0: Ide figyelj,
2: bokorunk!
0: Nincs bankel!
2: Nincs bankel!
0: Nincs! Te mondtál! Maga itt a saját zsebire fogyasz!
2: Nálam csak egy 60 van, és itt az a dromedár pincér.
4: Ebből jön a tavasszal ültetünk magára, Ibolyát, Mister.
2: Itt a tavaszitál.
5: Tavaszitál. Mit tetszik hozzászólni?
2: Nekem nincs hozzászólni való. Nézze meg ezt! Milyen jó húsban van ez a torony itt!
4: Valamikor díbírkózó voltam!
5: De nem vitte sokra tetszenek tudni, mert mindig jó ember volt. Csak ha felidegesítik, akkor a kedves vendég fejét a lába közé kapja, és jön a csihipuhi.
2: Ezt a figurát egyszer végignézni. Aztán mondja csak, mivel lehet magát fölcukkulni?
4: A reklamál a vendég, vagy ha nem fizet.
2: Akkor fölmegy a pumpa.
4: Akkor minden fölmegy.
2: Na jó, van, akkor mink fizetünk, Bözsim. Volt két krumplis alatta, meg egy bambi.
5: 7-0-8.
2: A többi a gyerekek. Szóval a koma szeretne most fizetni esetben. Kérem engem, a tésztagyár hívott meg.
4: Akkor ne tessék fizetni.
2: Mi? Mi?
5: Ugyanis telefonáltak a gyárból, hogy vannak, akiket nem tudtak értesíteni arról, hogy a banket elmarad. Ezeknek a számláját kérem, a gyár fizeti.
2: Ilyen a tiszta gyár!
0: Hallott-e, mafla? Ő eszik, iszik, mint egy ló!
2: Mi meg csak nyerítettünk hozzá.
0: Üres krumplis alátát tettük.
2: Mi? Előételne? Bözsém! Most jön a többi töltött libanyag.
4: De nem a tiszta gyár számlájára.
2: Miért?
4: Önök már tudják, hogy elmarad a banke.
2: Majd a aljasabb.
0: Hát engem ez nem érdekel, kérek töltött libanyagot, tavaszitálat.
2: Egy töltött libanyag, egy töltött libanyag. Egy töltött libanyag. Egy töltött libanyag. Mindjárt magába csöbe vesz az egész tájcsúszpat. Hölgy magad, mit állít? Hozol egy francia pezsgő.
5: Kérem.
2: Oda kint durvancsák el, mert idegesít a durván.
0: Sándor, hova mész?
2: Fizetni! Hát nagyon verik a fény!
0: Sándor, mi
2: a
0: fény?
2: Na, ezt elintézted!
0: Mi történt?
2: Nem tudod visszaadni!

A klasszikus kabaré jelenet után néhány újdonság. Először Alex Varén. Ez a Passenger.

Foszi VB, azt hiszem az egész világ nézi, több országból is jó távol tőlünk, és bizony ennek is van egy hivatalos dala, és ezt a dalt Shakira énekelte, mindegy, Shakira sorrendben ma a harmadik VB dalát énekli, és kerülnek fel a slágerlistákra és a népszerűségi dalok legjobbjai közé. Szóval Shakira következik, és a foci VB hivatalos dala. Clean Bandit-tel.

Volt Shakira vadonatúj dala, készült az idei foci VB-re. Ez volt a Die Die és Shakira. Új dalt készített Alok és David Guetta. Ez következik most itt a folytatásban. Az újdonságok között ez az Angels About Me, David Guetta és Alok.

Ez volt az elmúlt percekben David Guetta és Alok, és ez volt az Angels Above Me. Madonna vadonatúj dala következik, ehhez egy album is párosul, de minden esetre a kislemezek listáján, amik már persze nincsenek, ott van, vagy ott lenne található ez a dal, ez a Love Sensation. És Madonna újdonsága.

0: Egészen pontosan 2 hete van a lemezboltokban és a rádió kristályon Madonna új dala. Az album egyébként 2026. július 3-án jelenik meg, erre a napra van kitűzve a megjelenés, a Warner Records jóvoltából jelenik meg Madonna új albuma, és ezt előzte meg a Love Sensation. Ő volt az elmúlt percekben Madonna. Újdonságok forogtak idáig, legalábbis néhány dal erejéig a poptarisznya.hu-n a Beatles Show-ban, a folytatás pedig mához egy hétre.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu kezdődik a Beatles Show Beatles Lászlóval.
0: Mr. Zsivágó. Ezzel a dallal köszöntöm sok szeretettel a Bézs hallgatóit is. Ez a Tell By Your Eyes.